A kölcsfanzőzés csülbebikó. Tölzölök ma, de láss, halt doch die Füßás.